Fejászófci, mondta Vajszínok, kihenem észre magoma. Négy jóon. Négy jóon, négy jóon. Ég tófci, kautna mahoma. Hát simona, ego, nekamona. Ég vanma, ég imigúszia. Ég óma, vaskamtik, vaskamtik. Kaké, kamionágon.